0: alkalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina, az állatokat is megterheli a hőség, papírból készül az új ceruza elem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újra összeül az országgyűlés. Megszüntetnek kerékpársávokat a nagykörúton. Figyelnek a szépkorúak védelmére. A mikrofonnál Gál Ildikó. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma, július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Pontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmesre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedüli idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak fertőzést kötni.
1: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a Vadon Leső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a Ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hideg front. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat több felé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél több felé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: stupid.
1: 103.9 Rock FM friss levegőt kívánok mindenkinek, és kellemetes jó reggelt, aki hazafele tart, neki pedig majd jó pihenést. Augusztus 6-a és csütörtök. Na, tessék menni szabadságra, mondom ezt még mindig, de egy jó darabig is, mert lassan elfogy a nyár, kérem tisztelettel, hát most bontottuk fel ezt az augusztust, de kettőt pislogunk, azt már jön is a tűzijáték. Vagy nem. A lényeg, hogy ma is hozom a történeteket, lesz itt minden színpadi zuhanás, óriás citrom, vagy éppen egy utolsó koncert még 96-ból, jó? És persze szólnak a zenéink, úgyhogy 103.9 Rock FM, jó reggelt!

0: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Az erős teherforgalom miatt gyakran torlódik az M1-es a főváros felé Tatabánya és Piatorbágy között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Ami a fővárost illeti, a 18. kerületben továbbra is egyirányosítás van érvényben a Nagykörösi úton, egy elég hosszú szakaszon, és érvényes még az időszakos sávzárás napközben az Üllői úton. Jó utat!
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Rock FM. Fél hét, és hogy kiket lehet ma köszönteni? Hát kérem tisztelettel a Bertákat és a Bettinákat. Leginkább az ő hivatalos napjuk az augusztus 6-a. Na, már is fölcsapom majd a Rock Lexikont, de persze csak a hírek után. Amikor zenélünk is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Még üzemel az utolsó paksi turbina, az állatokat is megterheli a hőség, papírból készül az új ceruza elem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
2: 160 éves a fővárosi állatkert, ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM. Na nézzük, augusztus 6-a. Hát hol is kezdjük? Kezdjük mondjuk azzal, a YouTube egyébként nagyot ment a mai napon. Például 89-ben letartóztatták Adam Claytont, a basszusgitárosát a YouTube-nak Dublinban marihuána birtoklásáért. Végül megúszta a börtönt és a büntetett előéletet, miután egy hatalmas összeget adományozott egy segítő otthonnak. De például 97-ben enapon a U2 beszorult egy óriás citromba. Ez egy különleges fellépés lett volna, ami nem annyira sikerült, erről majd még később mesélek, de 1996-ban meg a punk rock úttörői enapon, ismertebb nevükön a The Ramones, adták fennállásuk legutolsó koncertjét a Hollywoodi The Palace Clubban. A búcsú bulin olyan vendégek léptek fel velük, mint Eddie Vedder, vagy éppen Lemmy, úgyhogy nagy buli volt. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!
1: A rockzene klasszikusai, csak

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is jó utat kívánok. Az erős teherforgalom miatt gyakran torlódik az M1-es a főváros felé Tatabánya és Piatorbágy között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Ami a fővárost illeti, a 18. kerületben továbbra is egyirányosítás van érvényben a Nagykörösi úton, egy elég hosszú szakaszon, és érvényes még az időszakos sávzárás napközben az Üllői úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039.
2: Rumors spread around, and that takes the time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
7: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
8: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növény. Gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Újra összeül az országgyűlés. Megszüntetnek kerékpársávokat a nagykörúton. Figyelnek a szépkorúak védelmére. A mikrofonnál Gál Ildikó. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma, július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. Pontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
13: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmi felépítenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mondta az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak fertőzést kötni.
12: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a vadon leső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hidegfront. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat több felé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél több felé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Shout!

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, akkor törlesztem adósságom nem sokára egy óriás citromról, amiből beszorult a jucsuk. Utakon vigyázzunk!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

olla Pop Mart turné ezen bakija. Hát elég kínosra sikeredett szegény U2 életében. 97-et írunk, a fogyasztói társadalom és a pop art paródiájára épült ez a turné. A színpadon állt egy 30 méteres aranyszínű ív, mint a McDonald's logo, egy hatalmas olivabogyó fogpiszkálón, és a show legfőbb látványossága egy 12 méter magas, motorizált, diszkógömbökkel borított óriás citrom. A koncert csúcspontján a ráadás előtt a zenekar tagjai bemásztak a citrom belsejébe,

értetlenül várta, hogy mi a túró történik. Mivel a technikusok nem tudták kívülről sem kinyitni a citrom szirmait, a stábnak működésbe kellett hozni a vésztervet, oda siettek a szerkezet hátuljához. Kinyitottak egy apró szerviz és menekülő nyílást, és a YouTube tagjainak egyenként 4 kézláb kellett kimászniuk a monstrum citromból. De nem ez volt az egyetlen eset egyébként. A turnémenedzser Paul McGuinness később elárulta, hogy a citrom egy technikai rémálom volt, és a turné során legalább 3-szor ragadtak bele. Mert hogy még Darmstadtban és Tokióban is megismétlődött ez a kis savanyú baki. Ha, szegény Bonoék. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: 7:30, kedves születésnaposok, boldogot a mai napra, már is mondom, hogy kivel lehet eldicsekedni. Előjáróba talán annyit, hogy egy igazi kakuktojás, de jó nagy kakuktojás, mert gyakorlatilag megkerülhetetlen figura. Na, és persze hírek után is zenélünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Lassítják a forróságban a vonatokat. Csontritkulás ellen is véd a mozgás. Fesztiváloznak az AI robotok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szenved a MÁV a kánikulában, 45 Celsius fokos is lehet a sínhőmérséklet. A cég lassítja a vonatokat, és festéssel is védi a síneket a forróságtól. Vitézy Dávid miniszter szerint az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Kiemelten figyelik a szakemberek a járművek műszaki állapotát, emellett a sorompók berendezéseit védőszekrényeket speciális burkolattal látták el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Olcsóbb lett a villanyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az egyik hazai biztosítás közvetítő összesítése szerint a fél éves átlagdíj éves összevetésben 8%-kal csökkent. Az összeg 52.000 forint lehet. Változás állt be a hibrid modelleknél is, ott nagyobb, 12%-os az áresés. Miközben a többi autónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Sziasztok, jó munkát! Szóval egy igazi kakukktojás a mai születésnapos, mert ő nem zenésző, hanem uralkodó figura. Nevezzük úgy, a pop art művészet és a lázadó zenei kultúra legzseniálisabb koronázatlan királya, Andy Warhol. Igen, Andy Warhol született Andrew Warhol-a 1928. augusztus 6-án, és ugye 87-ben hagyott itt bennünket. Pittsburghben született egy szegény, szlovák származású emigráns munkás család legkisebb fiaként, gyermekkorában pedig egy ritka idegrendszeri betegség miatt hónapokig ágyhoz volt kötve, és a szakértők szerint ez az időszak alapozta meg a jövőjét. Édesanyja rajzlapokkal látta elő, pedig rádiót hallgatott, képregényeket másolt, és hollywoodi sztárok fotóit gyűjtötte. Valahogy így állt össze az ő tehetsége. Aztán 49-ben New Yorkba költözött, ahol az 50-es évek egyik legsikeresebb és legkeresettebb magazintervezője és reklám illusztrátora lett. Nevéből ekkor hagyta el a fölöslegesnek ítélt betűket. És hát azt nem tudom, tudjuk-e, de Andy Warhol 1965-ben fedezte fel a The Velvet Underground nevű zenekart egy New Yorki klubban. Azonnal meglátta bennük a potenciált, a menedzserük és mentoruk lett, beolvasztotta őket a híres Factory művész stúdiójának underground világába, és ő finanszírozta a bemutatkozó nagy lemezüket is. De hát természetesen a Rolling Stoneshoz is van némi nemű köze. Na, 103.9 Rock FM, úgyhogy kedves ma születettek, Andy Warhol a mi emberünk ma.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is jó utat kívánok. Az erős teherforgalom miatt gyakran torlódik az M1-es a főváros felé Tatabánya és Piatorbágy között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Ami a fővárost illeti, a 18. kerületben továbbra is egy irányosítás van érvényben, a Nagykörösi úton egy elég hosszú szakaszon, és érvényes még az időszakos sávzárás napközben az Üllői úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj! Használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Még tartja magát az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megviseli a hőség. Papírból készül az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó. Több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
9: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
8: 160 éves a fővárosi állatkert, ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hideg front. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat több felé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél több felé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

rajongókat. A technikai szünetben kiment a színpadról benyúló hosszú kifutóra, ugye a catwalkra, és pörögni meg táncolni kezdett a mikrofon állványjal. Csak hogy egy hátrafelé tett lépésnél elvesztette az egyensúlyát, és hanyat leesett az egyébként kifejezetten magas színpadról, egyenesen a kordonok mögötti biztonsági zónában, részben rázuhanva néhány rajongóra. Akik először azt hitték, hogy wow, ez ám a show, kitört a tapsvihar, csak hogy szegény Steven Tyler meg nem kelt fel a földről, úgyhogy az akkor 61 éves énekest a helyszíni elsősegély után mentőhelikopterrel szállították a regionális kórházba, és kiderült, hogy eltörött a bal válla, meg még 20 öltéssel össze is kellett varni. Egyébként Steven Tyler a kórházba szállítás közben is viccelődött az orvosokkal, a sérülései nagyon komolynak bizonyultak, az orvosok szigorú pihenésre kötelezték az énekest, ami miatt kénytelenek voltak lemondani a teljes hátralévő nyári és őszi amerikai turnéjukat. Hát így volt ez, 103.9 Rock FM, ezért kell mindig nagyon vigyázni. Az utakon meg pláne.

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, ez meg itt a fél kilenc. No, és tudtuk? Nem tudtuk? Hát majd mindjárt megtudjuk, mert elmondom, de persze csak a hírek után, amikor majd zenélünk is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Újra lesz plenáris ülés, megválaszthatják az új államfőt, megszüntethetnek kerékpársávokat, figyelnek a szépkorúak védelmére. A mikrofonnál Gál Ildikó. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Pontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmes építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak fertőzést kötni.
2: Kreatív alkotó pályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a vadonleső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat több felé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval ez azért érdekes, ami 89-ben Adam Claytonnal történt, mert korábban sokszor megtörtént már hasonló, de az korábban volt, 60-as, meg 70-es években. Na de az, hogy 89-ben egy ekkora rockstárt elővegyenek marihuána birtoklásért, hát 29 éves volt ekkoriban, vasárnap éjszaka tartóztatták le Dublinban, a híres The Blue Light Pub parkolójában igazoltatták, és az autójában 19 gram marihuánát találtak a nyomozók. A talált mennyiség miatt a dublini bíróságon másnap nem csak illegális kábítószer birtoklással, hanem jóval súlyosabb terjesztési szándékkal is megvádolták. Hogy hogyan úszta meg? Hát a YouTube jövője és tervezett koncertjei hatalmas veszélybe kerültek, hiszen egy büntetett előéletű Priusos taggal a zenekar nem kapott volna beutazási vízumot, például az USA-ba, vagy bárhova máshova. A terjesztési szándék vágyát ejtették, miután egyértelművé vált, hogy Adam Claytonnak ez ágában nem volt marihuánát árulni. A bíró eltekintett a hivatalos elítéléstől és a börtöntől, cserébe kötelezte a zenészt, hogy fizessen 25 ezer ír fontot, ami akkoriban egyébként egy komoly vagyon volt, egy dublini családon belüli erőszak áldozatait és hajléktalan nőket segítő jótékonysági szervezetnek. Egyébként Adam Clayton később teljesen nyíltan és őszintén beszélt az incidensről az interjúiban, elmondta, hogy teljesen az ő hibája volt, mert érzelmileg elszigetelődött és eléggé ki volt ütve abban az időszakban, és ezt a letartóztatást egy olyan égi univerzális jelnek tekintette. Hát így, 103.9 Rock FM, na zenéjük!

93.9 Rock FM. Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Az erős teherforgalom miatt gyakran torlódik az M1-es a főváros felé Tatabánya és Piatorbágy között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Ami a fővárost illeti, a 18. kerületben továbbra is egyirányosítás van érvényben a Nagykörösi úton, egy elég hosszú szakaszon, és érvényes még az időszakos sávzárás napközben az Üllői úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Lassítják a melegben a vonatokat, csontritkulás ellen is véd a mozgás, AI robotok érkeznek a fesztiválra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szenved a MÁV a kánikulában, 45 Celsius fokos is lehet a sínhőmérséklet. A cég lassítja a vonatokat, és festéssel is védi a síneket a forróságtól. Vitézi Dávid miniszter szerint az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Kiemelten figyelik a szakemberek a járművek műszaki állapotát, emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látták el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Olcsóbb lett a villanyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az egyik hazai biztosítás közvetítő összesítése szerint a fél éves átlagdíj éves összevetésben 8%-kal csökkent. Az összeg 52.000 forint lehet. Változás állt be a hibrid modelleknél is, ott nagyobb, 12%-os az áresés, miközben a többi autónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hidegfront. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

du hast mich. Du hast mich.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Még működésben az utolsó paksi turbina, az állatokat is megviseli a hőség. Papírból lesz az új ceruza elem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hidegfront. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát én azt mondom, hölgyeim és uraim, hogy most is a tetőfokán a hangulat és a hőség, tessék szíves lenni mindenkinek vigyázni magára, mégpedig úgy, hogy elég vizet iszik, sokat is, még hogyha arról van szó, és gondoskodik a napvédelemről, és hogyha autóval megyünk valahova, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem. Hova tovább hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mégpedig online streamen is akár a www.rockradio.hu-n, és takarékoskodunk az árammal és a vízzel. És lesz táborfesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóörsön, 30 plusz zenekar, 4 nap, az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulia, a vendégem pedig, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya lesz a fesztivál alapítója, majd 11 órától, úgyhogy érdemes akkor is csatlakozni, meg hát most is nyilvánvalóan, hiszen a legjobb rockzenék között mindenképpen ott van a most következő, amely miatt én egy dupla CD-t vettem meg annak idején, még úgy a 90-es években. Ez a Free és az All Right Now.

megmutatta a szám korai változatát Linda Perrynek, aki cserébe eljátszotta neki a későbbi Forno Blond slágert, a WhatsAppot, és akkor még egyikük sem sejtette, hogy a két dal később együtt több millió példányban kell majd el. Itt a Third Eye Blind és a Semi-Charmed Life.

93.9 Rock FM, és az Aerosmith-tel folytatjuk, akik hát ugye abba hagyták a turnézást még 2024-ben, mert hogy Steven Tylernek hangszál problémái voltak, amelyekből ő felgyógyult, mert azért 2025-ben nagyon-nagyon durván lépegetett fel, akár Joe Perryvel, akár szólóban. Az Aerosmith egyébként készített egy új EP-t One More Time címmel, a fiatal feltörekvő rockerrel Youngbloddal, és azt is megszellőztették, hogy bármilyen fiatal feltörekvő rockert a szárnyuk alá vehetnének, úgyhogy erre is nyitottak. Aztán mi megnyitottak vagyunk az Aerosmith felvételeire és legnagyobb klasszikusaikra. Én szerintem ez az egyik legjobb daluk, ami most érkezik, a Living on the Edge, amely a több mint 20 millió példányban elkelt 1993-as Get a Grip című album első kislemezes dala volt, a Billboard 100-as listán és Angliában is a top 20-ba jutott, az amerikai mainstream rock listát pedig 9 héten át vezette. A szövegét az 1992-es Los Angeles-i zavargások inspirálták, és a sorok számos olyan társadalmi problémára rávilágítanak, mint például a vallási vagy a faji megkülönböztetés. Itt az Aerosmith és a Living on the Edge.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtök, azaz a kis pénteki rock délelőtt, hát az idő az jó, több mint jó, úgyhogy mindenki igyon sok vizet, gondoskodjon a védelemről, és hogyha a kocsival megy valahová, akkor semmit és senkit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem. Hallgatjuk a legjobb rockzenéket, hanyarolunk online streamen is, ott vagyunk, www.rockradio.hu, és takarékoskodunk a vízzel és a villannyal. Na most akkor Tábor Fesztivál, augusztus 26-ától 29-ig. Alsóőrsön 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulija, 4 külföldi fellépővel és a magyar rock élet színe javával. Vendégem, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, főszervezője, illetve lelke. Nem sokára jövünk a fesztivál részleteivel, mert ugye tegnap is beszélgettünk róla egy csomót, de van még ott, ahonnan ez jött, úgyhogy hát most érkezzen Lenny Kravitz, aki itt volt nálunk, mégpedig augusztus 2-án, és óriás koncertet adott. Ez az Are You Gonna Go My Way?

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, na hát akkor újra Tábor Fesztivál augusztus 26-tól 29-ig Alsóörs, 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulija. Vendégem, mint minden évben, Lévai Hangyási László, Hangya, a fesztivál alapítója, főszervezője. Hát folytatjuk a tegnapi beszélgetést.
1: Hát most én azon gondolkodtam, mielőtt idejöttél, hogy jó, ez már 18, tehát mi is most már, szerintem ez a negyedik éve, hogy bejössz hozzánk, és elmondod, hogy mi újság van a táborfesztiválon. Hogy melyik volt eddig a legsikeresebb táborfesztivál? Tudom, hogy mindig az kell, hogy legyen a legsikeresebb, amelyik éppen megy, de hogy melyik volt a legsikeresebb?
2: Én úgy gondolom, hogy a 19, még a Covid előtti utolsó fesztivál volt az, ami a legsikeresebb volt. Akkor minden adott volt. A jó idő, akkor már fel tudott futni megfelelően a fesztivál, jó zenekarok voltak, és utána gyakorlatilag a következő év, a 2020 szinte a mínuszban mentünk le, nem anyagilag, hanem egyszerűen nem lehetett, azt hiszem, 7 vagy 800 embernél többet beengedni. Az egész egy ilyen borzalmas volt, hogy ott az embereket, mint a marhákat, kordonba kellett terelgetni. Te oltott vagy, te emoltott vagy. Szerintem ez így most így visszagondolva egy kicsit túl volt tolva. De mondjuk ennyi volt a politikai része, ha ezt politikának lehet nevezni. És onnantól kezdve így szép lassan, viszont a Covid időszak alatt rengetegen rájöttek, hogy kiválóan el lehet bulizgatni otthon a garázsba, a Tesco-ban vásárolt sörrel, és egy CD lejátszóval, vagy egy rockrádiót felhangosítjuk. Igen. És nagyon nehezen tudtak az emberek visszazökkenni ebbe, ahogy a koncertélmény, meg stb.
1: De hát most arra úgy gondoljuk, hogy akkor visszazökkentek, nem?
2: Részben, igen, csak közben azért eltelt 5 év. Tehát azok a zenekarok, akik akkor még ugye ott még dominánsak voltak, meg úgy egészség is volt, most már azért elkezdtek öregedni. Tehát

0: 103.9 Rock FM és Tábor Fesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóőrsön. 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia. Vendégem pedig még minden évben Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, akivel már elkezdtük a beszélgetést, és ott tartottunk, hogy nem igazán van utánpótlás már, ami a rock zenét illeti. Hogy is van ez?
1: Én mindig azt mondtam, hogy a 80-as években is volt egy ilyen időszak, amikor így hirtelen a 80-as évek közepén legalább 10 magyar zenekar feloszlott. És akkor 87-88-ban jött egy amerikai zenekar, a Guns N' Roses, aki gyakorlatilag így felrázta az egészet, egy újfajta rockzenét hozott be, és újraindultak. Igen, és akkor gyakorlatilag úgymond a 80-as évek végén szinte akkor így újra kedvet kaptak ezek a zenekarok, akik amikor feloszlottak, még nem voltak öregek, hát ilyen 30-as éveikben voltak, és akkor utána újra lendületet kaptak, és ez a lendület az egy ilyen 10 évig bőven tartott. És most egy jó néhány éve ugye ez megint egy kicsit lejjebb adott. Én azt hittem, hogy vártam a messiás zenekart, azt hittem ez a Maneskin zenekar, ez olyan lesz, de aztán sajnos be kellett látnom, hogy az is nagyon...
0: Hogy még nem.
1: Hogy nem az.
0: Hát csak jön valaki most már, hogy a hely az megvan neki.
1: Igen, de mellette meg az örvendetes, hogy vannak zenekarok, akik meg simán megtöltik az arénákat.
0: Igen.
1: Metallica.
0: Hát én voltam, én mind a kettőn ott voltam, jelentem, elképesztő volt a Metallica, úgyhogy én azon gondolkodtam, hogy minden reggel úgy kelek fel, hogy fáj a hátam, fáj ez, fáj az, ezek 60 pluszosan hogy tolják így, most már 4. éve. És most dupla koncerttel voltak itt, és azt lehet mondani, hogy mindent beleadtak.
1: Igen, ilyenkor sajnálom, hogy nem mentem el. Én azért nem mentem el egyébként, mert láttam már egy-két ilyen öreg zenekart, akinél ugye legelőször mi az, ami megkopik egy zenekarnál? Az ének. Ének, amikor már ilyen totyogós, meg trottyos, meg ízé. És vannak zenekarok, akiket imádtam, és nem akartam azt, hogy egy ilyen rossz emlékkel zárjak. Tehát gyakorlatilag én ilyen eklektikus zenei ízlésem van. Én
0: lehet, hogy te más füllel hallgatod ám, mert hogy én rajongóként ott az elsősorban állva, én azt gondolom, hogy én is más füllel hallom ezt az egészet. Nekem egy életre szóló élmény volt, de hát ez teljesen más. Tehát látod, hogy ha mondjuk összehasonlítjuk ezt a Táborfesztivállal, nyilván neked szervezőnek teljesen más a véleményed, vagy más másképp jön le egy zenekar előadással, mint mondjuk egy rajongónak, vagy egy olyan embernek, aki azért megy oda, hogy kikapcsolódjon, tehát kicsit te így szervezői szemmel nézheted, már 33 éve szervezel eseményeket.
1: Igen, már gyakorlatilag így sorminta alapján mennek ezek. Viszont a zenekarok kiválasztása azért az legfőképpen a külföldi zenekar. Tehát én nagyon nehezen engedtem a nyomásnak, de végülis aztán meggyőzött a Bence, hogy azért külföldi zenekar is kell.
0: És hát mi innen folytatjuk, tehát Táborfesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóőrsön, és nem sokára eláruljuk, hogy melyek azok a külföldi zenekarok, amelyek ott lesznek. 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM, és még mindig Tábor Fesztivál augusztus 26-tól 29-ig Alsóörsön. 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia. A vendégem pedig, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, és ott tartottunk, hogy be kell hozni a fesztiválra külföldi zenekarokat is, amelynek mi nagyon örülünk, de melyek lesznek ezek a zenekarok, és miért kellett egyáltalán őket behozni?
1: Mivel elég széles a line-up, tehát sok zenekart mozgatunk, maximum 10-20%-ot tudunk változtatni a magyar zenekarokon. Tehát vannak a kötelező zenekarok, akit nem lehet kihagyni egy fesztiválról. De és akkor vannak még azok a zenekarok, akik azért nem annyira népszerűek, de nem annyira, és azokból még tudunk így változtatni. De így ránéztünk, szinte alig változott valami. És akkor jó, akkor hozzunk be négy külföldi zenekar.
0: És melyik lesz az a négy? Hát te mondd el, ne.
1: Hát gyakorlatilag egy visszatérő zenekar, ami nagyon tetszett a közönségnek, és már tavaly is mondogatták, hogy az Elstormot azt feltétlen. Jó, akkor azt sikeresen bekötöttük, és utána, tehát nagyon nehéz az megtalálni, hogy a közelbe játszom, ne játszom Pesten előtte lehetőleg egy évig, meg utána se nagyon. És a Blaze Bailey-n gondolkoztunk, tehát ő egy konkrét Iron Maiden programmal fog jönni, ugye a Blaze Bailey volt, aki a 90-es években, amikor Bruce Dickinson kilépett az Iron Maidenből, ő ajánlotta, úgy tudom, a zenekarnak a haverját, és akinek jó, most lehet mondani azt, hogy tehát egy ilyen énekes serén mindenki a régi énekest, ezt tudom, mert én ezt többször átéltem, mindig a régi énekest várja. Lehet, hogy az másban jobb, meg más hangkarakter. Ilyen volt a Blaze Bailey. Én egyébként az ő lemezén kimondottan vannak kedvenc dalaim. És remélem azt is fogja játszani, és biztos, hogy fogja. És gyakorlatilag ez egy ilyen jubileumi Iron Maiden program lesz.
0: Annak mindenki fog örülni.
1: Akkor következő még, az egy ilyen kicsit, ugye nem tudunk azért virgonckodni és dobálni így a úgymond a lófit a zenekarok, mert egy kicsit kisebb zenekarokat is hívjuk. Itt van Ronnie Romero és a Gaz G. Gyakorlatilag ezek lennének így a külföldi csapatok.
0: És hát a magyarok közül akkor Moby Dick, Romeo Vérzék, Blackout, AVS, Sex Section, Sing Sing, aztán Tankcsapda, Depresszió, Lord, Alvin és a Mókusok, Fish, Zoral, Junkies, Ocean, Road, Totális Metal, Leander Kills, Down for Whatever, Madid, Akela, szóval a magyar rock élet színe java ott lesz a Tábor Fesztiválon augusztus 26-tól 29-ig Alsóörsön, az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia. A beszélgetés pedig holnap folytatódik a fesztivál alapítójával, Lévai Hangyási Lászlóval, Hangyával. Holnap találkozunk, ez a 103.9 Rock FM.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, és hát már délután, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok. Természetesen azok a dolgok, amik eddig álltak, most is állnak, mégpedig az, hogy sok vizet iszunk, mégpedig az, hogy ha valahová autóval megyünk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, gondoskodunk a napvédelemről, hallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, www.rockradio.hu, illetve takarékoskodunk az árammal és a vízzel. Alanis Morissette folytatja, aki több mint 15 év után 2025 nyarán tért vissza Magyarországra. Előbb is jött volna egyébként az énekesnő, de a Covid közbeszólt, olyan 2021 környékén jönni akart. Aztán július 21-én adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, és még a rokonait is felcitálta a színpadra, hogy magyarul énekeljenek nekünk, mégpedig a most következő dalt, ez pedig legnagyobb slágere az Ironic.

93.9 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Hát ugye a Deep Purple az egy ilyen zenekar, de tulajdonképpen mondhatjuk róla azt, hogy egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és a Rock and Roll Hall of Fame tagságával a zsebükben. Ők azok, akik definiálták, mit jelent a hard rock. Olyan himnuszokat adtak a világnak, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star, amelyeken generációk nőttek fel, és amelyeket minden kezdő gitáros először úgy megpróbál lefogni a hangszerén. Hát ugye a Deep Purple az jön Magyarországra most.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. Az M3-ason új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében, az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé utazó, a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható, a korlátozás ideje alatt a Kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva lesz. A 4-es főúton Becse és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okoz. Plusz 30-20-99-99-103-9, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jön Bryan Adams, aki majd december 16-án koncertezik nálunk az MVM Dome-ban. Ez a When You're Gone.

műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: Kaisai.hu. Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult Centerben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, az a kis pénteki Rock délelőtt, de már délután egy óra után vagyunk, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok. Hát az van, hogy a mai napon is vigyázunk magunkra, sok vizet iszunk, gondoskodunk a napvédelemről, és hogyha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, továbbá takarékoskodunk az árammal és a vízzel, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mert hogy a www.rockradio.hu-n még akár Amerikában is lehet bennünket hallgatni, egy jó internet kell hozzá, mert hogy online streamen ott vagyunk. És a Creedence Clearwater Revival-lel folytatjuk, akiknek az egyik legismertebb dala érkezik, a Fortunate Son, amely 1969-ben a vietnámi háború csúcspontján jelent meg. John Fogerty, frontember, mindössze 20 perc alatt írta meg, és a mai napig az egyik legismertebb háború ellenes rock himnuszként tartják számon. Egy-egy filmben, nagyon-nagyon sok filmben felcsendül, és az ember ilyenkor mindig elgondolkodik, hogy melyik dal ez. Jaj, kik azok, akik ezt a dalt jegyzik? Hát a Creedence Clearwater Revival és az a Fortunate Son.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenkinek érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Bag térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között szűkített sávokon lehet autózni a leállósáv aszfaltozása miatt, és az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Plusz 36 20 99 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és jöjjön az Ugly Kid Joe, ez egy igazán nagy kedvenc tőlük, Cats in the Cradle.

103.9 Rock FM, az Alice in Chains folytatja, és mégpedig egyik legikonikusabb dalukkal, ez a Damn Bones. Hát ez minden idők egyik legismertebb dala, és egyben a grunge korszak egyik legsúlyosabb rock himnusza. 1992-ben jelent meg a legendás Dirt című albumon, amelyet sokan minden idők egyik legjobb rock és metal lemezének tartanak. A dalt a gitáros Jerry Cantrell írta, aki szerint a szöveg egyetlen dolog körül forog, a halandóság. Cantrell fiatalon több családtagját is elveszítette, emiatt hosszú ideig kifejezetten rettegett a haláltól. A Damn Bones azonban nem egy depresszív dal, inkább azt üzeni, hogy mivel egyszer mindannyian csak egy kupac csont leszünk, érdemes minél teljesebben élni, nem pedig a félelmeinknek engedni. Zeneileg is különleges, jól megoldották, hogy a dal végig feszültnek és kiszámíthatatlannak hat, és a videóklip is tele van szimbolikus képekkel, a zenekar egy hatalmas földgödörben játszik, miközben születés, pusztulást és az élet körforgását idéző jelenetek váltják egymást. A klip akkora hatást gyakorolt, hogy még a Beavis and Butthead egyik epizódjában is szerepelt, ahol Butthead egyszerűen csak annyit mond, ez a legkirályabb videó, amit valaha láttam. Alice in Chains, Damn Bones.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtök, az a kis pénteki Rock délelőtt. Hát elvileg kifelé megyünk a hőségből, ezt most még nem érzékeljük, de majd nem sokára. Most még ígyunk sok vizet, vigyázzunk a nappal, tehát napvédelemről gondoskodjunk, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit ne hagyjunk benne, még 5 másodperce sem. Itt vannak a legjobb rockzenék, ezeket ha elutaztunk nyaralni, online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, tehát bárhol a világban, ha valahol van egy jó net, akkor mi is ott vagyunk, és ott van a Starship is, 1985 egyik legnagyobb slágerével, ez pedig nem más, mint a We Build This City, Amerikában, Kanadában és Ausztráliában is az első helyre került, és máig a zenekar legismertebb felvétele. Ez oda a különös pályát futott be, megjelenésekor Grammy jelölést kapott, és óriási sláger lett évekkel később, viszont több magazin és olvasói szavazás minden idők egyik legtúlértékeltebb, sőt, legrosszabb slágerének választotta. A zenekar énekese, Mickey Thomas azonban csak nevetett ezen, és ezt mondta, a magazin már megszűnt, mi pedig még mindig itt vagyunk. Starship, We

103.9 Rock FM. Nos, azt hiszem, hogy az időjárásról mindig van mit mondani mostanában. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos ne számítsunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki a legtovább ez az idő. Hát, azt mondom, hogy akkor a továbbiakban is állnak ezek a dolgok. Gondoskodunk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, illetve takarékoskodunk az árammal és a vízzel. Ez a Slayer és a Raining Blood.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig mindenkit várok holnap is, akkor már pénteken, igencsak hétvégi hangulatban, nagy-nagy szeretettel és egy frenetikus rock délelőttel, és ugye Táborfesztivál augusztus 26-ától 29-ig, ennek kapcsán ismét vendégem lesz Hangyási Lévai László, Hangya, a fesztivál alapítója 11 és 12 óra között, addig is kellemes délutánt és estét, jó nyarat, mindenki vigyázzon magára, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Iron Maiden és a Running Free.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután, ahol 41 fok az új 40. Nézegettem a hőmérsékleti előrejelzéseket, időjárás előrejelzéseket, meg hát ugye ami az elmúlt napokban történt, mindig amikor 39 fokot közelített a hőmérsékleti csúcs, akkor mondták, hogy ebből lesz a 40. Aztán amikor 40 lehetett volna, vagy 40 közelgett, akkor meg mondták, hogy ebből lesz a 41-42, de ennek állítólag ma csütörtökön vége van, 41 fokkal tetőzik a szuperkánikula, és utána 34 fok várható legalább 3 napon keresztül, vagyis, hogy jön a hidegfront péntekre, ami elhűti a rekkenő hőséget, és marad a rekkenő hőség, csak éppen 30 fok felett, és nem 40 felett. Ezek azért mindenféleképpen jó hírek, hajnali és reggeli értékek 23-27 fok, talán ez sem fokozódik már tovább, mert ugye a hidegfront hatására aztán hétvégén mindebből csak 21 és 22 fok lesz. Kellemes délután kívánok, Lavancse Krisztián vagyok. A hölgyet úgy hívják, Elena Miles, minden idők egyik legjobb balladája, pont véget érnek a 80-as évek, és jön a 90-es évek, és Elena Miles a szólókarrierben ezt az óriási dalt énekelte, nem is akárhogy.

0: In the bush.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM. Charlie tegnap este beszélt a közelgő augusztus végén tartandó táborfesztiválról, most pedig azokról az együttesekről beszél, amelyekben mind-mind benne volt az elmúlt 50 évben, a szóló karrierről nem is beszélve.
1: Én végigmentem mindenem. A Beatles-től két számot énekeltem, Rolling Stones-tól talán egyet. Mindig olyan zenekarom volt, Isten áldásával, már alig vannak közülük, már aztán akikkel muzsikáltam, heten elmentek, Póka Egonnal, sokan nem tudják, Póka Egonnal 5 évet muzsikáltam együtt, és Magyarország legjobb gitárosával, a Magyarorsi Lacikával, ő volt a legjobb magyar gitáros, ezt én mondom, és hát mindenen keresztül mentünk. Szóval Obladát nem játszottunk, aztán Csörpi-Csörpi Csípet nem játszottunk, de játszottunk Blood Sorrentist, játszottunk Joe Cockert, nagyon-nagyon igényes dolgokat tudtunk játszani, mert el tudtuk játszani.
0: És amivel te a legsikeresebb lettél, az már a 90-es évek Magyarországa, egyrészt a Tátrai Band, másrészt pedig a szóló karrier.
1: Igen. Vannak drága barátaim, és voltak drága barátaim, mindent a zenész kollégáknak köszönök, akikkel együtt muzsikáltam, hogy mi ezeket el tudtuk játszani. Hegedű, trombita, pozán, és megcsináltuk a dolgokat. Tehát ezeket el kellett tudni játszani, és mi el tudtuk játszani. Nem felvétel és stúdió, hanem élőben. Nagyon nagy közönségünk volt, hisz azt tudnod kell, hogy én a Siriusból loptam el a Tátrait, amikor hazajöttem Afrikából, pontosabban nem Afrikából, Beirutból, 2,5 év után, és akkor csináltunk egy nagyon-nagyon klassz zenekart, és ez körülbelül 4-5 évig ment, majd a Generál nevű zenekar ellopott, a Tibusszal együtt.
2: Éjszaka várott el.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, ha valaki a Dire Straits mérföldkövének tekinti az 1979-es évet, amikor a Sultans of Swing jön, és utána már csak 1985 a következő mérföldkő, azért a kettő között voltak állomások. Például a folytatás 1979-ben a Lady Writer, na jó, nem tartozott a legélesebb kések közé a fiókban, de aztán 81-ben a Romeo és Julia című daluk az angol listán felment a 8. helyig. És megint mérsékeltebb sikerek után 1982-ben a Private Investigations, vagy a Twisting by the Pool, amit már 1983-ban kiadtak. De a So Far Away harangozta be mégis a vadonatúj nagylemezt 1985-ben, a vadonatúj nagylemez a Brothers in Arms, és aztán utána Money for Nothing-gal minden megváltozott. Aki előtte nem ismerte őket, az is megismerte. De ahogy szokták mondani, mindez már történelem. Omen és a hajszal tűzzel most a Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután. Ez az a csütörtök, amikor 41 fokkal fenyegetnek bennünket. Előző napokban is ezzel fenyegettek. Tetőzik majd a hőség. Ránéztem most az órára. Szerintem ilyenkor, vagy a következő órákban. Aztán, hogy este mi mindent sugároz ki magából, a föld, a beton, az aszfalt, a tégla, a kő és minden más. Hát tegnap azt hiszem 7-8 óra felé még 37 fok volt mindenféle hőmérő tanúsága szerint. Na de jön a hidegfront pénteken, és pénteken csapadékot is hozhat, és majdnem 10 fokkal hűti a napközbeli hőmérsékletet egész hétvégére, vagyis legalább 3 napra, péntekre, szombatra, vasárnapra. Hogy egészen pontosan mi minden lesz ebből, azt a saját bőrünkön tapasztaljuk majd. De mindenféleképpen valamilyen gyűlés. Kellemes délután. Klamoncse Krisztián vagyok, műszaki hibás jármű van a Kerepesi úton. Ilyeneket tudok Rock FM hallgatóktól. Továbbra is tart a forgalmi rendváltozás a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, és a Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van már ma a harmadik kerületben a felső rakparton. Időszakos korlátozás van, és lesz is a Mozaik utcában. Továbbá útszűkület van a Margit körúton, sávlezárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton megint 17 órakor kezdődik, hajnali 5-ig tart. Jó utat, baleset mentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 103.9 Rock FM, ha valaki nem tudta volna, hogy a hazai hard rock heavy metal mikor indult el, az többek között az elmúlt években a Rock FM-ből megtudhatta. Egészen pontosan arról van szó, hogy a hivatalos mérföldkő és egyáltalán az indító év 1985, és ez egyetlen egy zenekar nevéhez fűződik, Pokolgép. No, meg aztán 1986-ban jön az Oszcián, és innentől kezdve a fogalmak összekapcsolódnak, ráadásul óriásit megy maga a műfaj, a heavy metal a 80-as években, hard rock heavy metal, és akkor ebből Magyarország sem akart kimaradni, köszönet érte olyan csapatoknak, mint a Pokolgép, vagy az Oszcián. Az Oszciánt a Pokolgép zenekarból még basszusgitárosként érkező énekes Paksi Endre és a gitáros Maróti Zoltán alapította 1986-ban, demoanyag készítése után az első koncertet július 13-án tartották abban az évben. Kovács T. Péter basszusgitárossal és Galántai Zsolt dobossal Budapesten, az Almási téri szabadidőközpontban. Az első nagylemez két évvel később jelent meg, Acélszív címmel, akkor még ugye MHV volt, magyar hanglemezgyártó vállalat. A 80-as évek végén és a 90-es évek kezdetén a legnépszerűbb hazai heavy metal együttesek közé tartozott az Oszcián. A Paksi Maróti szerzőpáros több rocker himnuszt is írt az évek során, ilyenek az Acélszív, a Sörivók vagy a Rockkatonái. De mi még ennél is többet tudunk, mert ha azt mondom, hogy a magam útját járom, ez is Oszcián.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Rock közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig. A Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a harmadik kerületben a felső rakparton, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig. Útszűkület van a Margit körúton augusztus 31-éig, sávlezárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt szeptember 15-éig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 17 órakor kezdődik, hajnali 5-ig tart. Sávlezárások a fővárosban, a második kerületben a Törökvész úton, a Helsinki úton befelé, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és további sávlezárások még az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és a 6. kerületben az Izabella utcában. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongó.

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután, és a csapat, amelyik legalább kétszer nevet váltott, és hány évtizeden keresztül is zenéltek? Hát minimum 3. Na jó, akkor a 60-as évek végén Jefferson Airplane és a Somebody to Love minden idők egyik legnagyobb örökzöld klasszikusa a pszichedelikus rockból. Később aztán a klasszikus rockban már Jefferson Starshipnak hívják őket. 1984 után csak Starship. Kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. Megnéztem az összes hőmérőt, ami a környékemen található, digitális, nem digitális, 38-39 fokot mutatnak. Ebből a következő órákban még mindig lehet 40-41 fok, de van, ahol már tetőzik így a hőség, és bőven van 40-41 fok. Nagy átlagban szerintem 38 és 40 fok között. Mindez csak azért érdekes, mert hogy holnaptól enyhül a kánikula, nem kell messzire menni a 34-35 fokokért, de hétvégén, ha valaki megint strandidőt kíván, akkor megkapja pont ilyen hőmérsékletekkel, de reméljük augusztusban tovább 40 fok körüli csúcs értékek és tomboló kánikula már nem lesz. Útinform információk pedig a legfrissebbek. Az M0-as autóúton egy személyautó kis teherautóval ütközött össze a keleti szektorban, az M3-as autópálya irányába Gyál térségében. A 32-es kilométer közelében a belső sávon állnak az érintett járművek, itt 2-3 kilométeres a kocsisor. Budapesten baleset történt az Árpád hídon Buda irányban. Forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig. A Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van, illetve lesz a harmadik kerületben a felső rakparton, és időszakos korlátozás lesz, van a Mozaik utcában augusztus 18-áig. A változások ma este kezdődnek. Útszűkület van a Margit körúton augusztus 31-éig. Sávlezárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt szeptember 15-éig, és a hétköznapi lezárás folytatódik a pesti alsórakparton 17 órától, vagyis ezekben a percekben hajnali 5-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM 1979-ben járunk, ami az Omega Giga Sláger gyűjteményét illeti. Az album címe Gammapolis. Ez volt az együttes 9. magyar nagylemeze, és az együttes haladó űrrock, space rock korszakának 3. záró darabja. A felvételek egy évvel korábban 78-ban készültek, a lemez 79-ben jelent meg 650 000 eladott példányával, a legsikeresebb zenei lemez Magyarországon. Az anyaghoz készült egyébként egy angol nyelvű változat is. Olyan dalok vannak a nagylemezen, mint a Nyári éjek asszonya, az Őrültek órája, nem utolsó sorban a Gammapolis 1-es, illetve 2-es, és hát természetesen az Ezüsteső, ami a 80-as évek egyik legjobb

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig. A Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a harmadik kerületben a felső rakparton, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig. Útszűkület van a Margit körúton augusztus 31-éig, sávlezárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt szeptember 15-éig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 17 órakor kezdődik, hajnali 5-ig tart. Sávlezárások a fővárosban, a második kerületben a Törökvész úton, a Helsinki úton befelé, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és további sávlezárások még az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és a 6. kerületben az Izabella utcában. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM a csütörtöki, vagyis mai 41 fokos hőséggel és csúcshőmérséklettel tetőzik a kánikula. Ennek utózöngéit este és éjszaka is érezhetjük még, de aztán péntekre meg teljesen más időjárást mond az előrejelzés. Pénteken, vagyis holnap érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében akár viharos is lehet, enyhülni kezd a forróság, és a csúcshőmérséklet kezdetben 29-39 fok közé süllyed be, délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. A hétvégére egyébként mérsékelt időre lehet számítani, de nem kánikula nélkül, mert hogy a szombati hőmérsékletek 29-34 fok között alakulnak, ez már jóval kellemesebb lesz, mint a 40-41 fok, és a hajnali felfrissülés is valamelyest megjelenik 15 és 22 fok közötti hőmérsékletekkel. Szombatra és vasárnapra egyébként ragyogó nyári idő van kilátásban, a szombat még egy nagyon picit szeles lehet, és nagyon pici felhők is jöhetnek, vasárnap viszont felhőzet nélkül, és aztán megint legalább egy hétig vagy több ideig mindenféle csapadék nélkül magas UV-sugárzással jön vissza a kánikula 34-35-36 fokok.

103.9 Rock FM, azt írják a történetírók, hogy a 80-as évek közepe az, amikor a Tears for Fears fokozatosan készült arra, hogy rockosabbra vegye a figurát, és a vadonatúj albumon egy picit más lett a hangszerelés. A vadonatúj album 1985-ben a Songs from the Big Chair és a rajta lévő óriási slágerek közül olyanokról nem nagyon szoktunk beszélni, mint a Mother's Talk vagy a Head Over Heels, pedig ezek is óriási sikerek lettek, és igazából az angol invázió is nagyon-nagyon fontos, brit inváziónak hívták egészen pontosan az Amerikai Egyesült Államokban. A 80-as évek közepén több volt a brit előadó az amerikai slágerlistákon, mint amerikai vagy bármilyen más nemzet, angol nyelvű más nemzet, például ausztrálok a slágerlistán, bár ők mindig is elvétve voltak. Az első brit invázió a 60-as évekre tehető, a második brit invázió, ugye zenei inváziókról beszélünk, és az amerikai slágerlista megszállásáról pont a 80-as évekre tehető, amikor többek között a Tears for Fears is jön a Szigetországból, és kétszer is vezető az amerikai slágerlistát, ugyanerről az albumról. Az egyik listavezető az Everybody Wants to Rule the World, a másik pedig ez, a Shout.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig. A Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a harmadik kerületben a felső rakparton, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig. Útszűkület van a Margit körúton augusztus 31-éig, sávlezárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt szeptember 15-éig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 17 órakor kezdődik, hajnali 5-ig tart. Sávlezárások a fővárosban, a második kerületben a Törökvész úton, a Helsinki úton befelé, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és további sávlezárások még az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és a 6. kerületben az Izabella utcában. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig. A Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a harmadik kerületben a felső rakparton, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig. Útszűkület van a Margit körúton augusztus 31-éig, sávlezárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt szeptember 15-éig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 17 órakor kezdődik, hajnali 5-ig tart. Sávlezárások a fővárosban, a második kerületben a Törökvész úton, a Helsinki úton befelé, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és további sávlezárások még az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, és a 6. kerületben az Izabella utcában. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM a csütörtöki, vagyis mai 41 fokos hőséggel és csúcshőmérséklettel tetőzik a kánikula. Ennek utózöngéit este és éjszaka is érezhetjük még, de aztán péntekre meg teljesen más időjárást mond az előrejelzés. Pénteken, vagyis holnap érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében akár viharos is lehet, enyhülni kezd a forróság, és a csúcs hőmérséklet kezdetben 29-39 fok közé süllyed be, délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. A hétvégére egyébként mérsékelt időre lehet számítani, de nem kánikula nélkül, mert hogy a szombati hőmérsékletek 29-34 fok között alakulnak, ez már jóval kellemesebb lesz, mint a 40-41 fok, és a hajnali felfrissülés is valamelyest megjelenik 15 és 22 fok közötti hőmérsékletekkel. Szombatra és vasárnapra egyébként ragyogó nyári idő van kilátásban, a szombat még egy nagyon picit szeles lehet, és nagyon pici felhők is jöhetnek, vasárnap viszont felhőzet nélkül, és aztán megint legalább egy hétig vagy több ideig mindenféle csapadék nélkül magas UV-sugárzással jön vissza a kánikula 34-35-36 fokokkal.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, szenteltessék meg a te neved, mondta Bűdi Szili, és előkészült a ma esti Rock the Night-ra. 8 és éjfél között megint dübörög, egyébként az eredeti előadók Iron Maiden. Plamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a kánikulának állítólag 40 fok körül vége, de 30-35 fok körül folytatódik holnaptól. Búcsúzásul Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, pénteki rock délután, holnap délután 3-kor.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Beindul a Rock the Night! Kalandra fül!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök. Augusztus 6-án is ma van az év 219. napja, és az évből még 147 nap van hátra. Ma ünnepli névnapját Csobán, Csobánka, akiről települést is neveztek el. De ünnepelhet Décsa, Gécsa, Géza és akár Oktáv vagy Oktávia. Hoppá, hoppá, most következik az egyik legkülönlegesebb név, Pastronella, őt be lehet tenni a cukkini mellé. Sixteen, Sixtus és Ulrika, és aki a spejszfalán a nagy naptárban, az Berta és Bettina. Mindenkit az Isten éltessen, aki ma ünnepel, vagy van hozzá kedve. Mi pedig már is folytatjuk a földkerekség legnagyobb rockslágereivel.

103.9 Rock FM. Hát van egy nem annyira kellemes jubileumunk a mai napon, mert hogy 1945. augusztus 6-án dobták le az atombombát Hiroshimára. A Little Boy becenevű bomba 4000 Celsius fokos hőt szabadított fel, és egy szempillantás alatt romba döntötte az egész várost. A támadás következményeként több mint 140 ezer ember veszítette életét közvetlenül vagy a sugárbetegségek miatt. A világ azóta sem felejt, ez a nap ma a nukleáris leszerelés világnapja is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, hát gyerekek, megőrülök. 1965-ben ezen a napon mutatták be a Help című Beatles filmet. A mozivásznon a zenekar tagjai sajátos angol humorral próbáltak megszabadulni egy vallási szektától. A film nem csak szórakoztató volt, de hozzásegítette a Beatles-t a globális kultusz státuszhoz. Ráadásul a címadódal máig az egyik legsikeresebb slágerük.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

kifent lóg. Szóval kérem szépen, Tim Berners-Lee fizikus tette közzé a CERN szerverén a World Wide Web nevű oldalt, ami akkoriban még csak néhány sorból állt. Ez volt a világháló születésnapja, ma pedig több mint 1 milliárd aktív weboldal között böngészhetünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

95 Rock FM. Képzeljétek el, hogy 1809-ben ezen a napon született Alfred Tennyson, angol költő, a viktoriánus korszak egyik legmeghatározóbb alakja. A tűz és jég harcosa stílusában írt hősi verseivel beírta magát a brit irodalom történetébe. Ő írta például a Charge of the Light Bridge című költeményt, a dicsőség és tragédia páratlan egyvelegét.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy ma ünnepli 60. születésnapját, ami ma született bárányunk, akit úgy hívnak, hogy David Robinson, az NBA legendája, akit The Admiral néven ismer a világ. A San Antonio Spurs centere, kétszeres olimpiai bajnok és bajnoki címet is nyert. Higgadt stílusa, védekezése és példás sportemberi hozzáállása miatt sokak példaképe maradt. Ma már oktatási alapítványa segíti a fiatalokat.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy 1928. augusztus 6-án született Andy Warhol, az amerikai poppárt ikonja. Ő tette művészetté a Campbell leves konzervet és Marilyn Monroe arcát is. Warhol stúdiója, a The Factory, a 60-as évek kulturális központja volt, ahol művészet, divat és zene találkozott. A mai napig hatással van a vizuális kultúrára és a reklámvilágra is.

103.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy 1911-ben ezen a napon fedezték fel a világ egyik legismertebb barlangrendszerét, a szlovéniai posztojnai barlangot. Az 5 kilométer hosszú járat ma Európa egyik leglátogatottabb föld alatti látványossága, amelyet kisvasúttal is bejárhatnak a turisták. Az élő cseppkövek, föld alatti vízfolyások és különleges állatvilág miatt igazi természeti csoda vár oda lent minket.

93.9 Rock FM, 1952 az év, amikor megszületik a rockzene egyik kiemelkedő alakja, ő pedig nem más, mint Vinnie Vincent, az amerikai rockgitáros, aki a Kiss zenekar tagjaként vált híressé. Bárcsak rövid ideig játszott a bandában, új lendületet hozott a zenekarnak, és természetesen a saját gitárjátékát is elképesztően kicsiszolta. Főként a Creatures of the Night és a Liquid Up albumokon játszott, később saját zenekart is alapított, Vinnie Vincent Invasion néven.

99. A Rock FM termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, és ez itt a Szilipédia. Szóval képzeljétek el, hogy a Tokaji aszút nem véletlenül nevezték el, ugye 14. Lajos óta a királyok borának, de azt nem tudom, tudtátok-e, hogy már az 1700-as években külön szabályok védték az aszú minőségét. Például tilos volt az erjedő bort meghecselni idegen anyaggal. A hagyomány szerint csak természetes úton aszusodott szőlőből készülhetett, és az aszuszemeket kézzel kellett válogatni egyenként.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, hát gyerekek, jöjjön a világ legviccesebb versenye, ami pedig úgy néz ki, hogy szóval augusztus 6-án zajlik Walesben, és a feladat annyi, hogy mocsárban búvárpipával úszó bajnokság. Hát ez itt a feladat. A résztvevők búvárcúszban próbálnak minél gyorsabban végighaladni egy mocsárágyon víz alatt, csak láblógatva. Turisztikai esemény és abszurd humor. Egyben, egy helyen. Csak önöknek. Fogyasszák, kedveskéim!

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.